0: this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Campus. Campus.
2: A Gambia, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha,
3: Anetukin, se seketa seketin, se seketa seketin, se seketa seketin, se seketa seketa, meketa meketa gamba, se seketa seketa gamba, me meketa meketa gamba, se seketa
2: gambia tia.